A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt főgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классный радио.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az árpor, de esrenyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. A kezdet

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Istentisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelki pásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy atyánként kiálthatunk, szólíthatunk meg téged. És hálás szívvel köszönjük, hogy a te atyai jóságodat, kegyelmedet naponként tapasztaljuk, így köszönjük meg az éjszaka nyugalmát, és köszönjük a reggelt, amelyben tapasztaljuk azt, hogy megújuló kegyelmed újra és újra ott van előttünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hogy lábaithoz telepedhetünk. És Urunk, őszintén várjuk azt, hogy te szólj hozzánk lelkeddel, te tanácsolj, te vezess, te fegy, ha szükséges. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből az első rész, 12-től 17-ig terjedő versekből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén szolgálatra. Kielőbb Isten káromló, üldöző, erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, tisztesség, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Mai nap ige szakaszunkban Pál apostolnak Timóteushoz írt levelében, miután megszólítja Timóteust és fontos dolgokat helyez a szívére, olyan érdekes módon példaként állítja magát oda Timóteus elé, mindezt azzal a céllal, hogy egyrészt emlékeztesse, másrészt biztassa. És talán itt állnék meg egy néhány gondolat erejéig, és arra hívlak benneteket, hogy együtt ugye elcsendesedve gondolkodjunk azon, hogy a mi életünk mások számára mennyiben hordozza azt a példaértékű bizonyságtételt, amely mások számára is valóban bátorítás, erősítés, vigasztalás. Tudjuk jól, hogy Timóteus egy fiatalember, tudjuk jól, hogy sok kihívás közepette kell neki helytállnia. Tudjuk azt is, hogy Pál apostolnak nagyon-nagyon fontos Timóteust, valóban úgy tekint rá, mint gyermekére. De ezen túl talán, ami még fontosabb, és ami úgy kicseng az egész leveléből, mind a két Timóteus levélből, hogy nem csak, hogy úgy tekint rá, mint gyermekére, hanem van egy olyan lelki kötelék, ami lehetetlen emberi kapcsolatokban csak egyféleképpen, ez pedig Jézus Krisztusban. Tehát ez az a belső lelki kötelék, aminek köszönhetően Pál nagyon-nagyon a szívén viseli Timóteust. És bizonyára folyamatosan ott van annak a kérdése, gondolata, hogy Timóteusnak a mindennapjaiban hogy sikerül megállni, hogy sikerül helytállni, hogy sikerül Isten szolgájaként a mindennapjait végezni. És mivel ez ott van Pál apostol előtt, ezért szemmel kísérve, minden eszközt használva azon van, hogy segítse Timóteust. Ebben is van egy elgondolkodtató kérdés, üzenet. Mennyire vesszük észre a másiknak a nehézségeit, a kihívásait, a szolgálatból fakadó különböző szorításokat? Pál apostol látja Timóteust, hallja Timóteust, és mindez arra készteti, hogy részt vállaljon Timóteus mindennapjaiban. Egyrészt imádságban, ez nem kérdés. De ennél sokkal több az, amikor nem csak imádságban, hanem szemmel kísérve az életét, igei vezetéssel látja el. Vajon mennyire vagyunk egymás számára igei vezetés? Mennyire vagyunk egymás számára olyanok, akik imádságon túl részt vállalunk a másiknak az életéből? Tehát Pál ezt teszi, és erre hív bennünket, és az emberi kapcsolatainkat, szolgatási kapcsolatainkat így teszi most oda az ige mérlegére, megszólítva a Timóteust, megszólít minket, hogy mi magunk egymás számára, vagy a mi számunkra kik azok, akikért hálát adhatunk. Akikért hálát adhatunk. Ugye Pál Timóteusért hálás szívvel van Isten színe előtt, és ebből a hálából fakad az, hogy Istentől elkérve tanácsolja, bátorítja, és Isten vezetését is adja neki tovább. Mi is ez a bátorítás, tanácsolás? Azt olvasuk a mai napi ige szakaszunkban, hogy hálát adok annak, aki megerősített Krisztus Jézusnak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén szolgálatra. Ugye, amikor másokat tartunk szem előtt, általában szélsőségek szoktak megjelenni. Mikor valakit fontosnak tartunk szolgatásként, mellettünk állóként, akkor csak vele foglalkozunk, vagy egyáltalán, minthogy a teljesen különálló szolgálattevő lenne, megyünk egymás mellett. És fontos látni ezt, kedves testvérek, ahhoz, hogy Isten eszköze lehessek bárki számára, vagy talán vigyük még tovább, ahhoz, hogy bárki, aki mellettem áll, szolgatársam legyen, ahhoz az szükséges, hogy az Istennel való kapcsolatában egy erős vezetés alatt álljon. Mindig a kiindulási pont az, hogy én magam az Istennel való kapcsolatomban hogy állok. Én magam az Istennel való kapcsolatban mennyire vagyok megszólítható, mennyire vagyok formálható, mennyire vagyok Isten kezében. És hogyha ez úgy tisztázódik és megharcolódik, mert ez egy mindennapi harc, megkérdezni azt, hogy Uram, hogy állok mai nap veled? Tegnap kis gyülekezetekbe szolgáltam, és egy érdekes élettapasztalat volt, amit ott aztán el is mondtam. Kerestem az adott községet, hogy hová kell menjek, és csak nem találtam. És csak megyek, és hát már meg kellett álljak, hogy legyenek szívesebb megmondani, jó irányba haladok. És akkor mondták, hogy igen, majd arra, ott majd le kell térni. De aztán megint csak haladok, és aztán mondom, biztos, ami biztos, újra megálltam, és kérdeztem, hogy jó irányba haladok. És akkor mondták, hogy igen, 100 méter múlva balra, és egyenest odaér. És ez úgy számomra egy ilyen megerősítő példa, elgondolkodható példa volt arra, hogy bizony szükségünk van egyénileg sokszor arra, hogy megálljunk. És úgy megnézzük azt, hogy az irány jó. Megkérdezzük, hogy az irány jó. Elsősorban az Istennel való kapcsolatunkban tudunk mi haladni, és észesen veszük sokszor, vagy lehagyjuk az Istent, vagy más irányba haladunk. És jó megállni, és akkor megharcolni ezt, hogy Uram, jó irányba haladok. És jó lenne mai reggel ezt a hetet így kezdeni, hogy így teszem oda az életemet, hogy Uram, az irány rendben van. De ahogy itt ebben a példában egy másik embert kérdeztem meg, talán ez sem ördögtől való, hogyha egymás számára lehetünk olyanok, hogy tudunk arról beszélgetni, hogy hogyan haladunk együtt az úton. Hogy te hogy látod, jó irányba haladok? Vagy úgy látom, hogy te jó irányba haladsz, vagy nem jó irányba haladsz? Ugye ennek a feltétele az, hogy egymás számára, tehát ilyen eszközökké tudjunk válni, ennek másik szempontból egy nagyon erőteljes bizalom. Mert ha egy idegen mondja nekem azt, hogy rossz az irány, akkor igazából túl sok mindent nem kezdek vele. Ha egy közelálló mondja, akkor meg azt mondom, hogy jössz te ahhoz. Tehát fontos egy nagyon szoros kapcsolat, bizalomra épülő kapcsolat, amiben egymás számára így lehetünk eszközök. Természetesen az Istennel is így van. Akkor tudom elfogadni az Istentől, hogy az irány rossz, hogyha őszinte bizalommal állok előtte, és őszinte bizalommal keresem. Ha valóban szeretném, hogy az életem még inkább áldás legyen Isten kezében. Tehát Pál apostolnál ezt látjuk, hogy megszólítva a Timóteust, magáról beszél először is. Azt mondja, hogy hálát adok az én Uramnak, Jézus Krisztusnak. Miért is? Azért, mert megerősített, rendelvén engem szolgálatra úgy, hogy hűnek talált. Miért is mondja ezt Pál? Ha Timóteusról van szó, Timóteust akarja bátorítani. Nem tudom, ad-e Timóteusnak bátorítást az, hogyha Pál arról beszél, hogy őt hogy erősítette meg az Isten. És talán itt kicseng mindannyiunk számára, hogy azzal, hogy Pál arról beszél, hogy őt hogy erősítette meg, ezzel, mint egy buzdítja Timóteust, keresd az Istennek a megerősítését. Buzdítja arra, hogy ahogy Pál ott áll Isten színe előtt, és tapasztalja azt, hogy csodamód nyúl be az életébe, ez egy buzdítás Timóteus számára, hogy bátran tegyem én is ezt. Nem egyedülálló dolog, hogy az Isten megszólít, az Isten kézbe vesz, az Isten formál. Hadd mondjam azt, hogy egy szent irigység. Ott van bennünk. Ismerjük. Amikor elkezdjük irigyelni a másiknak az Istenhez való ragaszkodását, az Istenbe kapaszkodását, az Istennel való szoros kapcsolatát, szolgálatát esetleg. De jó lenne, ha lenne ilyen szent irigység, ami motiválna bennünket. Sokkal inkább talán ennek az ellenkezője tapasztalható. Nem szent irigység, hanem megvetés, lenézés. Miért? Miért jobb? Miért más? Miért ilyen? Miért úgy? És ebben talán Pál és Timóteus kapcsolata talán ebben szólít meg, és azt mondja, hogy állj meg, az irány nem jó. Az irány az, hogy egymásért Krisztusban. És ezek után ugye elmond egy olyan belső megtapasztalást, ami én hiszem, hogy Pálnak az egész életét nem csak, hogy merőben megváltoztatta, de egészében egy egészen új irányt adva neki, más mélységekkel ruházta fel. Hisz, ahogy bizonyságot tesz erről Pál, és azt mondja, hogy azzal, hogy Isten engem megerősített, hűnek talált, annak ellenére, hogy Isten káromló, üldöző, erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Egy óriási bizonyság ez, amikor a saját életedben rádöbbensz arra, hogy tudatlanság, hitetlenség milyen mértékben volt Isten ellenes, Istennel szembeni. Ez nagyon-nagyon fontos. Az életünkben ezt úgy újra és újra megvizsgálni, vagy elővenni és forgatni a szívünkben, mert az a megtapasztalásom, hogy nem igazán látjuk nagyon sokszor azt, hogy mit jelent a bűn, mit jelent az Isten nélküli állapotban lenni. Azt látom, hogy nagyon sokan bele se gondolnak abba, hogy az Isten nélküliség, az Isten hit nélküliség, bármennyire ott van az életében egy bizonyos korlát, norma szerinti élet, de önmagában, mivel átok alatt van, ezért óriási nagy dolog az, hogy az Isten ebben nem azt nézte, hogy milyen vagyok, ki vagyok, hanem egyszülött fiára nézve ragadott ki mindebből. És azt mondja, megbocsátotta az Isten, mert tudatlan voltam, de megcselekedte. És nem csak, hogy arról van szó, hogy az Isten kegyelme azt jelenteni rám nézve, hogy könyörült rajtam, és megláttatta, megnyitotta a szememet, hogy úgy rám törhetett annak a súlya, hogy mit jelent nélküle, hanem ami ennél csodálatosabb, és ezt hadd helyezzem mai reggel különösképpen mindannyiunk szívére. Az általános kegyelem minden emberre nézve egy csodálatos dolog. Az, hogy nem érdemeljük, de az Isten ennek ellenére könyörül, mert fián keresztül nézi az életünket. De amikor arra rádöbbenhetsz, hogy annak ellenére, amilyen voltál, az Isten úgy gondolkodik rólad, hogy eszközeként. Úgy gondolkodik rólad, hogy kezében szolgatás, munkatárs, barát, testvér. Tehát valami fenomenális dolog ebbe úgy belegondolni, ha Pálból indulunk ki az ő életéből, hogy rádöbben arra, hogy mennyire ellene volt Jézusnak, egyáltalán a keresztényeket, hogy üldözte, hogy állt oda azok mellé, akik mindent elkövettek, hogy ezt az úgynevezett tévhitet, istentelenséget megszüntesse, és amikor úgy találkozik Jézussal, és azt mondja, hogy miért kergetsz engem, és rádöbben arra, hogy az egész eddigi vallásos, buzgó életem igazából egy kudarc, egy zsákutca, egy Isten nélküliség, akkor nem csak erre döbbenhet rá, hogy az Isten könyörült rajta, hanem arra döbben rá, hogy mindezek ellenére az Isten gondolkodik bennem, és használ, és eszköze lehetek. És talán ez az a több, mert sokan eljutnak odáig, hogy kegyelmes az Isten. És sokan átélik azt, hogy közel jön az Isten. De tudjátok, ez a közeljövetel, ez a kegyelem átélés, ez mindig azzal jár, hogy innentől kezdve viszont ő eszközeként akar használni. Lehetetlen átélni azt, hogy én Isten megváltó gyermeke vagyok, és hogy ez innentől kezdve ne legyen Isten kezében eszköz mások felé. Lehetetlen. Ugye napokban minden hírcsatornán szó volt arról, hogy jelenleg Budapesten a Pride felvonulás. És olyan megdöbbentő egy-egy kommentet olvasva, hogy emberek hogyan látják, hogyan állnak hozzá. Amikor úgy előjön ilyen keresztény mázban, keretben, hogy de hát Isten mindenkit szeret, hogy jössz te ahhoz, hogy azt mondod, hogy egy LMBTQ-s igazából nem lehet Isten gyermeke. És jönnek ezek a mázba öltöztetett képek, hogy honnan veszette a bátorságot mindehhez. És azért azt is jó látni, hogy egy-egy bizonyságtétel azért ott van, amikor ugye elhangzik az, hogy igaz, Isten valóban mindenkit szeret, valóban általános a kegyelem, de a bűnös nőnek is azt mondja, hogy én sem vádolok téged, de menj el, többé ne vétkezzél. És talán ebben van a kulcs, amit nagyon sokan nem akarnak észrevenni, nem akarnak meggondolni, hogy az Isten szeretete,

Isten innentől kezdve téged bizonyságtevőként. Mit olvasunk Pálról? Mit mond Pál? Azt mondja, szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme Krisztus Jézusban, igaz beszéd teljes elfogadásra, hogy Krisztus Jézus azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én, de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését. Példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd ő benne az örök életre. Értjük, mit mond Pál? Timóteusnak mit kell átgondolni? Abban kell megerősödjön, hogy azzal, hogy Isten őt megszólította, elhívta, nagyban gondolkodik Timóteus felől. Azért szabadította meg, hogy általa példát mutasson. Azért szabadított meg engem téged, hogy általunk példát mutasson, hogyha még engem is megszabadított, akkor nincs lehetetlen. Akkor nincs lehetetlen. Persze fontos ehhez hozzátenni azt, hogy látom-e magamat olyannak, hogy még engem is. Olyan természetesnek tűnik, hogy hát engem természetesen, még nem voltam olyan rossz, vagy felfedezem azt, hogy nem a bűnöknek az emberi mérce általi meghatározás alapján, mert ugye mi ilyen bűn, meg olyan bűn, kis bűn, meg nagy bűn, cégéres bűn, meg kevésbé bűn, de az Isten szemében az ember ő nélküle átok alatt van. És ha felfedezem azt, hogy én, aki átok alatt voltam, az Isten mégis könyörült, na innentől kezdve példa vagyok, példa lehetek. És talán fontos úgy átgondolni, hogy mit jelentett az én életemben az, hogy én átok alatt voltam. Mit jelentett atyáimtól örökölt, hiába való élet. És hogyha ezt elkezdem kapizsgálni és érteni, akkor nem csak kegyelmet élek át, hanem, ahogy Pál mondja, túlcsorduló kegyelem. És tudjátok, erre van szükségünk. Egy példával élve, van egy pohár, van benne koszos víz, és ahogy jön bele a tiszta víz, azt lehetne mondani, hogy keveredik a tiszta koszossal. De ahogy jön és jön és jön, és ha túlcsordul, a szemét úgy fog kitisztulni belőle. És amikor ebben a túlcsorduló kegyelemben vagyunk benne, akkor itt tisztul. Vagy egy másik példa, ami számomra annak idején nagyon-nagyon meghatározó, talán régiek emlékeznek, hogy erről nagyon sokat beszéltem, egy egyszerű slag, ami önmagába használhatatlan, addig, míg nincs csatlakoztatva. És amikor csatlakoztatod, mindegy, hogy mi volt benne, az a víz, ami elkezd rajta áramlani keresztül, az tisztít. Lehet, hogy amikor elkezd áramlani, akkor csak épp-épp hogy folyik, mert annyira tele van, de azzal, hogy nyomás alatt van, azzal, hogy folyik a tiszta víz, tisztul, és folyamatosan tisztul a cső, és egy idő után tiszta víz, buzog. És ez a megszentelődés útja, ez a túlcsorduló kegyelem az életünkben, kedves testvérek. Csak lényeg, hogy legyünk rá csatlakoztatva. És akkor példagyanánt ott leszünk másoknak. Hogyha engem megszabadított, akkor nincs lehetetlen számára. Amen. Urunk, hála szívvel köszönjük ezt a túlcsorduló kegyelmet, amivel ránk tekintettél, vagy ránk tekintesz, és amelyben látsz minket, holnapunkat, jövőnket. És köszönjük, hogy nem a múltunk határoz meg téged, Urunk. Sőt, sokkal inkább a jövő, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ő benne van holnapunk és jövünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy ő rajta keresztül látva valóban

0: példa lehetünk azoknak, akik ezután hisznek. Urunk, hadd legyen az életünk ilyen példaértékű. Hadd legyen az életünk ilyen bizonyságtévő élet, amelyet látva, hallva mások valóban elgondolkodhatnak, és szent vágyakozással, irigységgel tekintenek. Kérünk, így áld meg ezt a mai napot, annak lehetőségeit, kihívásait, szolgálatait. Kérünk, tekints ránk nyomorúságban, szomorúságban, fájdalomban, de örömeinkben is egyaránt. Így tesszük eléd az ifjúsági tábor következő napjait, így tesszük eléd a gyászisten tiszteleteket. Mindezekben, Urunk, hadd ragyogjék fel a te nagy neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomban közvetítettük. Igét hirdetett Paracskozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klassz, ne

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kanada jutott be elsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután a végletekig kiélezett mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát az első egyenes kieséses összecsapáson. A mindent eldöntő találat a hosszabbítás percében született. Steven Eustáquiu a 16-os előtréből laposan, pontosan lőtte ki a dél-afrikai kapu alsó sarkát, ezzel tovább juttatva a juharleveleseket. Kanada першою проболись до числа 16 найкращих команд чемпіонату світу, здобувши мінімальну перемогу 1-0 над Південною Африкою у першому матчі плей-офф. Вирішальний гол народився вже в компенсований час. Стівен Еуштакіу отримав м'яч перед штрафним майданчиком і точним ударом у нижній кут приніс канадцям путівку до наступного раунду. George Russell nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat, miután a Mercedes brit pilótája a pole pozícióból indulva végig megtartotta vezető helyét Spielbergben. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, így a Mercedes kettős pódiumot ünnepelhetett. George Russell выиграл гран-при Австрии Формулы 1, стартовавши с пол позиції та впевнено утримавши лідерство протягом усієї гонки у Шпільберзі. На подіум також піднялися Макс Ферстаппен і Андреа Кімі Антонеллі. Тож команда Mercedes святкувала подвійний успіх. A 2026-os világbajnokság ma esti programjában két nagy ágyú is pályára lép a nyolcad döntőért. Brazília 19 órától Japánnal találkozik Houstonban, míg Németország 22 óra 30-kor Paraguay ellen játszik Los Angelesben. A brazilok Neymar visszatérésével erősödtek, a japánok pedig fegyelmezett kontrajátékukra építenek. A németek csoport elsőként jutottak tovább, Paraguay pedig kemény zárt védekezésével okozhat gondot. A чемпионате світу сьогодні відбудуться два матчі плей-офф за вихід до 1/8 фіналу. На поле вийдуть дві топ-збірні. Катерозовий чемпіон світу Бразилія та Німеччина. Бразилія-Японія о 20:00. Бразильці підсилені поверненням Неймара, а японці роблять ставку на дисциплінований захист і швидкі контратаки. Німеччина-Парагвай зіграють о 23:30 в Лос-Анджелесі. Німці виграли свою групу, але прагнуть стабілізувати оборону. Парагвай відомий жорсткою фізичною грою та щільною обороною. Ezen a héten jóval visszafogottabb tempóra vált a labdarúgó világbajnokság. A csoportkör napi 3-4 mérkőzéses maratonja után a nyolcad döntőkben már csak két találkozót rendeznek. Közben július 3-a és 5-e között Silverstone-ban elrajtol a Formula 1-es brit nagydíj, amely idén sprint hétvége. Pénteken szabad edzés és sprint időmérő, szombaton sprint futam és a nagydíj időmérője, vasárnap a brit nagydíj főfutamára kerül sor. Сьогоднішня темп на чемпіонаті світу з футболу стане помірнішим. Після групового етапу, де щодня проводили 3-4 матчі, в 1/8 фіналу тепер відбуватимуться лише два поєдинки. Тим часом 3-5 липня в Сільверстоні стартує гран-при Великої Британії Формула 1, який цього року проходитиме у форматі спринт-вікенду. В п'ятницю вільні заїзди та кваліфікація спринту, у суботу спринт-гонка та кваліфікація до недільного гран-при, неділя – головна гонка гран-при Великої Британії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakus Zóvához, Zolosajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. június 29-e, 10 után 12 perccel derül. Szép napot kívánunk mindenkinek itt a különkedés hétkezdő, hétfődása. Sziasztok, sziasztok!
6: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát csak remélni merem, hogy valahol találtunk egy ilyen fagyzugolyos, völgyes, nem tudom, valahol elárnyékolt helyet, ahol ki tudjuk még bírni egy-kettő, hát maximum 3 napig, mert utána úgy néz ki, hogy amilyen meleg volt most, legalábbis ahhoz képest annyira hűvös lehet majd később.
5: Ma 38 fokot mutathatnak majd a hőmérők árnyékban. Ez nagyon fontos. Jelen pillanatban 32 fok van, ma reggel 8 előtt 30 fok volt, és azon gondolkoztam, hogy ha reggel a hűvös az a 30 fok, akkor feltehetőleg a nap folyamán érkezik, ő még azért felmelegedni 8 fokot, amikor majd igazán kisüt face to face a nap. Árnyékban lesz 38 fok, ez a Covid idején maradj otthon jelmondat az egész napra.
6: Abszolút, abszolút, bár akkor ugye a láz volt ennyi, most pedig a külső hőmérséklet, bár ha valaki az otthoni szobai hőmérőre tekint, az hiszem, hogy sokkal hűvösebbet nem láthat. Hát nagyon megy a vacillálás, hogy mikor nyissuk, vagy mikor zárjuk be az ajtókat. Oda bent lálunk legalábbis a 28 fokot mutatja. Van egy hőmérő, amire tegnap ránéztem, és úgy örömmel konstatáltam, hogy az ott nem a valóság, mert hogy emlékeim szerint 2 fokot tud csalni pluszba, úgyhogy a 30,5 az tegnap ijesztő volt egy szobában belül. Mondom, lehetséges, hogy érdemes ennek kiköltözni, tehát arra 5-6 fokra már miért kell külön helységet találni. Aztán kiderült, hogy azért a 28 meg a 38 között óriási különbség tud lenni.
5: Igen, egyébként tényleg ez a szerdai lesz a választóvonal, ott azért 29 fokos reggel, vagy 20 fokos éjszaka, de csütörtökre 29 fokos nappali csúcshővel találkozhatunk majd, és jövő héten tényleg ez a 27 fokos átlaghőmérséklet lesz, ami ehhez képest bő 10 fokkal fogja majd, akkor fogunk majd igazán szédülögni, meg aki frontérzékenyek, akkor leszünk majd igazán bajban, és azok az esőcseppek, amik ma majd csak egy kis esőcseppekként jelennek meg a jelzőn, amikor az időjárás jelentéses oldalt nézzük, szerintem azok ilyen nagyon durva viharok lesznek majd, imár félek előre, hogy mit hoz ez a 10 fokos hőmérséklet ingadozás.
6: Igen, tehát villámok vannak itt jócskán rajzolva az előrejelzésekre, és esőcseppek is. Hát meglátjuk, hogy mennyi ér ide. Szerintem nagyon sokan szeretnék, hogy esne az eső. Bár, hogyha a mai napot vesszük, Péter Pál napja, az aratásnak a kezdete, legalábbis a néphagyomány szerint, ott bizonyára az aratók annyira nem örülnek az esőnek. Nem tudom, hogy a vihar az mekkora károkat tud tenni, de bizonyára nagyokat. A mai nap aratás kezdet van, de hát ugye a globális felmelegedés, vagy nem tudom, a környezeti változásoknak megfelelően azért az aratás már néhány héttel ezelőtt elkezdődött. Ez egy szimbolikus nap, és a néphagyomány szerintem nagyszerűen találták ki, aratást hogy kell elkezdeni? Szabad nappal, jó? Tehát, hogy néhány súlyintást vettettek a kasszával, néhány kévét azért learadtak, hogy megmutassák, hogy igen, van ilyen, vagy esetleg egy-egy marokkal szedtek, és akkor utána nagy valószínűséggel június 30-án, tehát a holnapi napon vette majd aztán hivatalosan kezdetét az aratás, ami mostanság már a kombányokkal ugye meg van könnyítve, és szerintem az utakon legyünk elég.
5: Hát magányosabb buli ez, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, ez már biztos.
6: Abszolút, abszolút, tehát akkoriban a családnak az apraja nagyja összegyűlt, és valóban a kévekötés, aztán a cséplés nagy valószínűsége utána a malmokba való eljutatás.
5: Már csak a logisztika, felrakod, lerakod, kiveszed, berakod.
6: Abszolút, abszolút. Viszont hát ebből lett meg a mindennapi kenyér.
5: Aztán fontos, hogy megjegyeznünk, hogy azért, amikor a traktorista biztosan a 40 fokos hőségben az aratni valóra tekint, biztos déli bábot lát, hát hasonló déli bábnak tűnő érzése volt ma reggel, nem is reggel, ilyen 9 óra után néhány perccel azoknak, akik Beregszász irányában Jánosi felől próbáltak bejutni a városba. A Munkácsi úton 2 darab lovacska. Konkrétan 2 darab lovacska sétált.
6: Ők
5: nem déli báb jelleggel, hanem ilyen komótosan, nekik is melegük volt, nem is volt hozzájuk kedvük. Azt hitték, hogy nem tudom, szántanak, vetnek, aratnak, de közben nem volt mögöttük semmiük. Az aszfalt kellős közepén tették mindezt. Hát egy irányba haladtak, mikor megálltak, jött egy út, akkor megálltak, aztán gondolkoztak, aztán tovább mentek. Hát egy ilyen felfrissíti a forgalomban lévőket, mert úgy megtöröd azt, hogy mit látunk az utca kellős közepén. Na hát valaki elhagyta 2 lovacskáját, azok feltehetőleg még mindig 4 kézláb lovagolnak itt valahol ezen a szakaszon, úgyhogy köszönjük, hogyha valaki hazavinné, mert örülnék annak, hogyha nem törne valamilyen személygépjárművel vagy egyéb forgalmi eszközben kárt, mert ugye ezek a lovak általában igen hamar meg tudnak ijedni. Vezessünk nagyon óvatosan, ha a ló jön velünk szembe, akkor ne lepődjünk meg, most mondjuk még egyszer, regisztráltan.
6: Az nem a meleg hatás.
5: Ez nem a déli báb, nem kell megállni, pihenni feltétlen, ne jöjjünk egy pohár vizet, de egyik azt mindig tehetjük. De viszont fontos, hogy ez a déli báb jelenség, ez itt van Beregszász vonzás közepében, hogyha a Munkács, ugye a János irányába jövünk, akkor az első Beregszászban az első automosó, illetve a szupermarketnek a környékén látták konkrétan a videót, ott készítették, úgyhogy ezzel lehet találkozni. És ha már délibáb, akkor ugye beszéltünk arról, hogy Beregszászi kistérség közé tett, hogy 25-én, 26-án gigantikus aszfaltozási munkátok zajlanak majd a Bogdánk Mellyi utcán és a Munkács utcán. Na végre már ezek kisebb csúszással, de itt vagyunk. Ma már azért láthatatok, a Facebookon tettünk ki posztot, illetve már videó is kikerült arról, hogy megkezdték a kátyúzás. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan haladó rezázó gépek
6: marógépek mennek,
5: amelyek felszedik a régi aszfaltos részt bizonyos foltokban, a mögötte lévő 3-4 technikai munkatárs pedig betermeli ezt egy kis traktorba, és a traktor pedig elszállítja. Ha minden igaz, akkor ezt a munkát ott megkezdték Beregszász határától, itt a sinektől számítva befelé, és egészen el fognak jutni a mai nap folyamán a körforgalomig, azaz a Bogdán-Mellyicki utcát érinti ez a dolog, illetve a Munkács utcának a körforgalom részéig, ugye ott már viszont új aszfalt vár bennünket. Ez a szakasz, a minden igaz, akkor holnap az önkormányzat vezetői szerint holnap aszfaltot kap, ha másképpen nem történik, de a tervek szerint ezeket a szakaszokat csak ma kell kerülgetni, holnap viszont aszfalt kerül beléjük, illetve ha ez megvan, akkor mennek majd tovább, mert ugye ez annak a út felújítási munkátnak a szakasz, amely Munkácsról vette kezdetét bő másfél hónappal ezelőtt, és azon a szakaszon vannak folyamatosan munkafelületek, ami volt a logisztikában egy fajta változás, hogy megkérték, hogy a beregszászi határszakaszokon próbálják előre ütemezni ezeket a munkátokat, így aztán ott abba hagyták, átjöttek ide egy egységgel is ezt a munkát végzik, és majd mennek visszafelé, hogy előbb-utóbb a Jánosi Dino Park környéki szakaszt is majd megpróbálják javítani, úgyhogy oda is ígértek aszfaltot és kátyúzást.
6: Hát szép lesz most már valószínűleg az útfelület, és könnyebben lehet lesz majd megközelíteni. Akiket sajnálok, azok a parkolók, mert hogy amúgy is ezen a szakaszon eléggé problémás volt a parkolási helyet megtalálni. Na de ha két nap alatt valóban végeznek, akkor ennyit érdemes elszánni a parkolásnak a mentesítésére.
5: Az önkormányzat meg is erősíti, arra kérnek mindenkit ezen a szakaszon, ha tehetik, ne parkoljanak, és ezáltal segítik a munkálatokat. Kitartást kívánok, és lehet érdemesebb ezeken a szakaszon kerülőt tenni. Bodnár-Mellyicki út, Munkács utca, központi része, mindenképpen, ha tehetjük, akkor válasszunk más szakaszt. Illetve fontos megjegyeznünk, hogy ne felejtsétek el, Aszté Beregsurány határátkelő helyünk a hétvégén, hát megnyugodhatott legalábbis az odavezető út, mert összejönnek az aszfalt szakaszok, úgyhogy végre már, akik döccenek itt Beregszászban a vasúti átkelőnél, azok legközelebb már a határsorompónál lesz a következő döccen, összeér a két aszfaltozott rész, úgyhogy hát nagy örömünkre szerintem egy jó nagy vágy teljesült meg az elmúlt hetekben. Nem volt egyszerű a határforgalom, így is sokkal hosszabb, mint korábban volt, de ez is látett egy lapáttól, hogy fél pályán lezárták, illetve szakaszosan engedték az autókat, úgyhogy mindenki nagy örömére a hétvégén pénteken még mentek a munkátok, most már csak egy-két munkagép van ott hagyva a benzinkutnál, de azt jelenti, hogy már a nagy munka véget ért.
6: Így van, viszont a megterhelés a határátkelőn egyre növekszik, mert hogy itt van a nyár, nagyon sokan kirándulnak, nagyon sok iskolás csoport indul neki Magyarországra, vagy talán még messzebbé eltölteni a szünidőből legalább egy pici részt, így aztán fel kell készülni arra, hogy nagyon sokan vannak, és szerintem nagyon sok folyadékkal és nagyon sok türelemmel kell rendelkezni annak, aki most neki vág. Vagy nagyon korán kell kelnie, mondjuk a hajnali 3 az még lehet, hogy elviselhetőbb, legalábbis hőmérséklet szempontjából.
5: Igen, ez mindenképpen nagyon fontos téma, hogy sokszorozódik ilyenkor a várakozás idő, és ha tehetjük, akkor ezen a következő két napban ne menjünk ki. Fölöslegesen ne tegyünk köröket, ne menjünk, idősebb generációk ne menjenek most nyugdíjt befizet, vagy nyugdíjat rendezni, vagy éppen villanyszámlákat tisztázni. Ezeket a műveleteket szerintem a csütörtök péntek környékén, amikor 10 fokkal lejjebb megy a hőmérséklet, akkor próbáljuk időszíteni. Maradjunk otthon, ha lehet, akkor ne kocsikázzunk se fölöslegesen, mert óriási mennyiségben találkozhatok a hírekben is hőguttával, mindenféle egyéb hő által okozott problémával. A gyerekek esetében kimondottan komoly probléma ez, illetve a strandolásnak az intézményét is szeretnénk figyelmetek ajánlani. Óriási nagy ajándék, hogy vannak vizeink, de nagyon fontos a figyelem, a koncentráció, mert a balesetek óriási tragédiákhoz is vezetnek. Figyeljünk egymásra.
6: Hát, hogyha a vízzel nagyon biztonságosan akarunk benni, akkor egy vizes törölköző tarkóra, csuklóra, aztán próbáljuk meg a benti árnyékolt viszonylag hűvösebbet élvezni.
5: Ebben a két órás műsorban szeretnénk témákat hozni elétek. Az első meghívott vendégünk kimondottan egy komolyabb témakörhöz kapcsolódik. Beregszászi kistérségben 4 településen zajlottak civil fórumok, amelyek a helyi iskolának a sorsa témakörében volt megszervezve. E kapcsán Babiák Editet, a Beregszászi Oktatási és Kulturális Főosztálynak a vezetőjét szeretnénk adásba kapcsolni. Őt várjuk majd első óránk vendégeként. Második órában pedig megtartották a 16-at, 7 év után a 16. lendületet a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, a KRISZ szervezésében, így aztán várjuk nagy szeretettel Pinyeva Nikolett, illetve Balázs Antal meghívott vendégeinket a szervezők nevében, a KRISZ elnökét, illetve a KRISZ Band választmány tagját és a választmányi tagját vártuk stúdiumba 11 óra után valamikor az óra derekán.
6: Сьогоднішні гості нашої передачі – Едіта Баб'як, начальник управління освіти та культури Берегівської міської ради, та Антал Балаж, керівник молодіжної організації Реформатської церкви КРІС, і Ніколетта Півнева, учасник гурту КРІС Бенд, член правління КРІС.
5: 10-23 perc van, megyünk is tovább, érdemes mindenképpen velünk tartani. 12 óráig élőben vagyunk, külön köszönjük a livestream kommenteket és a megosztásokat is, a különkedés hétfőadása szól.

0: 10 óra 35 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedés hétkezdő hét fői adása egészen 12 óráig élőben 0957-0907-09-7-09-7-es SMS Viber számunk aktív. Itt várunk technikai közérdekű információkat, ne felejtsétek el, hogy a kártyúzás zajlik. Verekszázban a Bogdan-Hmelnicki utcát kezdték el felmarni, most a Munkács utcára irányába tartanak, fennakadásokhoz vezet a dolog, illetve kitartás kívánunk. Ne parkoljunk az utcélen is. Tehát tehetjük, kerüljük ezt a szakaszt, két napig zajnak a munkátok, az önkormányzat megerősítette, hogy ha mindig az holnap ezekbe a kártyukba a marások helyén aszfalt kerül, úgyhogy nagy örömünkre jobb lesz az önkormányzat által is ígért útszakasz, kicsit fekésve, de megérkeztek a
1: holnap gyorsan fog száradni.
0: Igen. Akik livestreamen vannak, önök láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Babják Editet, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Едіта Баб'як, начальник управління освіти та культури Берегівської міської ради. Köszöntjük műsorunkban!
2: Üdvözlöm a Pulzus rádió hallgatóit!
0: Múlt hét folyamán egy négy települést érintő társadalmi egyeztetés zajlott a helyszínen, amelyben a településeken működő intézmények, oktatási intézmények a sorsa van terítéken. Az új szabály értelmében a 45 lélekfő alatt lévő tanintézményeket nem támogatta az állam, amit gyakorlatilag így véletve széles helyzetbe kerülnek ezeken a településeken. Sokat beszéltünk arról, hogy átalakulások zajlanak. Mi ez, ami most téma, és miért is fontos ez?
2: Valóban négy településen, Gecsébe, Orosziban, Haláboron és Csetfalván voltak lakossági fórumok megtartva a kisiskoláknak a jövőjével kapcsolatosan. Ez nem új keletű dolog, eddig is volt egy olyan rendelet, hogy az állami finanszírozásból kikerülnek azok a gimnáziumok, azok az iskolák, ahol az oktatás 1-től 9. osztályig folytatódnak, ahol a gyerekek létszáma kevesebb, mint 45. Ha meg kell magyarázni ezt a 45-ös számot, ez azt jelenti, hogy a törvény azt feltételezi, hogy minden évfolyamon minimum 5 gyerek tanul, és sajnos tavaly már szeptember 1-ére már 2 gimnáziumunk nem érte el ezt a létszámot, az Oroszi gimnáziumba és a Gecsé gimnáziumba kevesebb gyerek volt, mint 45. És szeptemberben megszületett egy tanácsi határozat arról, hogy ezekben az iskolákban a pedagógus béreket átvállalja a helyi önkormányzat. Felmértük, hogy hányan fognak jelentkezni az idén, és hányan fognak előre láthatóan tanulni az iskolákba, és kiderült, hogy Orosziba az idén ismét csak 32 gyerek akarja megkezdeni a tanévet, Gecsébe 30 gyerek. Haláboron egyenlőre 45 gyerek jelentkezett, és Setvalván pedig 50. Azért ezeket a településeket emeljük ki, mert itt van az a veszély ismét, hogy átkerülnek helyi költségvetésbe az iskola fenntartása, a pedagógusok bérének kifizetése. Ez az egyik oldala, hogy ezek jelentős plusz kiadás.

0: hatások a költségvetésre, és nem feltétlenül voltak ezek a költségvetések előre betervezve, hogy faktikusan hány gyerek lesz szeptemberben, ezt csak szeptemberben fogjuk látni, mert vannak családok, akik még meggondolhatják magukat, vagy más településre iratják be a gyereket, vagy elutaznak, vagy, de akár a fordítottja is lehet, hogy jönnek még gyerekek, és akkor egy más létszámmal kezdi az iskola tanévet. Oroszi és Gecse, ahol 32 és 30 gyerek tanulói létszám van, itt kevés az esély arra, hogy meg lesz a 45. A lakossági fórumon voltunk Halábron is, ott pont 45 gyerek van, hogy ott az a cél, hogy megőrizzék a tanulók létszámát, és hogyha lehet, akkor még bővítsék. És Csetfalva is úgy néz ki, hogy meg lesz a 45-ös létszám.
1: A rendelet az egyébként szeptember 1-től lépne életbe, vagy esetleg van arra lehetőség, hogy itt még januárig kihúzni, tehát mint költségvetési évnek a végéig?
0: Már tavaly is ilyen rendszerrel dolgoztunk, akkor a tanácsülés megszavazta, hogy helyi költségvetésből fogja a pedagógusok bérét fizetni. A konzultációknak, meg a lakossági fórumoknak az volt a célja, hogy meghallgassuk a pedagógusok, szülők véleményét, és utána ez a kérdés a tanácsülésen ismét vitatásra kerül, és a tanácsülés fog döntést hozni, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a kisiskoláknak. Miből választhatunk, úgymond.
2: Igen, ez a következő kérdés, igen, hogy a variációk, igen, sokféle variáció.
0: Igen, igen. Az egyik megoldás, hogy a gimnáziumokat le kell fokozni elemi iskolává.
1: 1-4 osztály.
0: 1-4 osztályig. Ez például Oroszi esetében azt jelenteni, hogy például az 5-be, az 5. osztályban 3 gyerek jelentkezett, de itt 3 gyerekkel nem tudunk 5. osztályt nyitni, legalább 5 gyerek kellene, hogy legyen. A 6-ba 6 gyerek jelentkezett, és a 8-ba pedig 10. Vagyis ezeknek a gyerekeknek abban az esetben, ha tanácsülésen az a határozott, hogy leminősítjük elemi iskolába, ezeknek a gyerekeknek kellene más oktatási intézményt választani. Na, ennek a lehetőségét beszéltük meg a szülőkkel. Több aspektust vizsgáltunk meg. Az első talán az, hogy tud-e a gyerek megfelelő szintű tudást kapni egy ilyen kis létszámú osztályba. Itt különböznek a vélemények. Ideális szerintem egy 25 fős osztály az 5-be. Elemibe azt talán ott lehet összevont osztályba is tanulni, azt talán még fejleszti is a gyereket, amikor látja, hogy milyen tananyag vár rá 3-ba, 4-be, például, hogyha egy elsős. Amúgy is az óvodából egy vegyes csoportos óvodát fejeztek be, ahol tudják, hogy kell együtt lenni, együtt tanulni olyan gyerekekkel, akik nagyobbak vagy kisebbek. Szóval az elemi iskolában ott nem látok gondot. De viszont az 5-be, 6-be, 7-be már sokkal jobban fejleszte a gyereket, hogy egy nagy közösségben él. És általában ezek a kisiskolák nagyon jó felszereltek, remek pedagógusok dolgoznak itt, de a gyermek fejlődésének a szempontjából én egy nagyobb tanulói kollektívát ajánlanák. Viszont van hátránya is, például nagyon, amit a szülők is nehezményeztek, hogy nagyon nehéz a diákok beszállítását biztosítani, mert
1: fél 8-ra meg kell érkezni.
0: Igen, és
2: a távolság
0: és,
2: nem kicsi.
0: Igen, és hosszú az idő, a beutazási idő.
1: Korán kell kelni.
0: Korán kell kelni, későbben jönni, akkor van, akinek 6 órája van, de valaki ott szeretne maradni még a 7. után is egy szakkörre, és ez nem kevés logisztikai problémát ró a szülőkre is, meg a tanügyre is. Mi ajánlottuk, hogy egy közelben levő iskolába folytassa, és akkor ezáltal megrövidül az utazási idő, de a szülők azt mondják, hogy ha már váltani, akkor egy olyan iskolát szeretnének, egy városi iskolát szeretnének választani. A többsége a választás. Vannak speciális oktatási igényű gyerekek is, akiknek viszont sokkal jobb volna egy kisebb kollektívába tanulni. Ezt a szempontot is meg kell vizsgálni. A harmadik, ami szintén ez ellen szól, hogy nem fogunk tudni minden pedagógusnak munkát biztosítani, mert mivel csökken nem csak ezeken a településeken, hanem más helyen is csökken a gyerekeknek a létszáma, egyre szűkülnek a keretek. Nem új keletű dolog ez, de eddig bennünket ez nem érintett. Nálunk minden gimnáziumban több mint 45 gyerek tanult.
1: Elemi iskolákra nincsenek hasonló keretszámok? Tehát őket bármilyen létszámmal bármeddig lehet működtetni?
0: Igen, és akkor mikor a kistérség megalakult, akkor le is fektettük, hogy minden településen fogunk biztosítani elemi iskolát, de viszont látjuk a példát a kigyósi iskolával kapcsolatosan. Ott kevés volt a gyerek létszám, lefokoztuk elemi iskolává, és utána az elemi iskolában sem voltak tanulók, mert hogyha már megy a nagy testvér, akkor viszi magával a kicsit is. Hogy ettől is félünk is tartunk.
2: Elhangzott olyan is itt korábban két ország közötti együttműködések területén, hogy szeretnék biztosítani minden kis térségben, minden településen tervek szintjén, bár nem láttuk még az olvasatot, hogy ezeket a korlátozásokat megszüntessék, amennyiben nemzetiségi intézményekről van szó. Ez még egy kérdéses kör, de ide kapcsolódik.
0: Igen, ez talán esélyt adhat a kislétszámú gimnáziumoknak, mert ezt már többször jeleztük a minisztérium felé, hogy azok a kistérségek, ahol két nyelven biztosítják az oktatást, ez a rendszer sokkal drágább, mint hogyha egy nyelven zajlana. Mondok például példákat, hogy Jánosiba, Muzsajba, ha van 20 elsős, akkor a fele a magyar tannyelvű osztályt válassza, a másik fele ukrán tannyelvű osztályt, és akkor itt megduplázódnak gyakorlatilag a költségek. Ugyanez a helyzet Jánosiba is, de viszont szükséges, mert ugye mind a két nyelven kell biztosítani. És akkor jeleztük, hogy kérünk egy úgynevezett pozitív diszkriminációt, hogy mi kapjunk plusz pénzeket, amik biztosítják ezeket a funkciók elvégzését. Reméljük, hogy az a bizonyos 11 pont, amit még a pontos szövegét még nem láttam, fogja tartalmazni ezt is, de az, hogy kis létszámú az osztály, ez még ezt a problémát nem biztos, hogy tudja orvosolni.
1: Hát az már a pedagógiai kérdés.
0: Igen. A fórumokon talán erről vitatkoztunk a legtöbbet.
2: Biztosan van egy könnyű megoldás, tisztelt rádió hallgatók, külföldön hallgatják ezt a beszélgetést, akkor tessenek hazaköltözni, hogy megtehetik, mert nagyon nagy szükség van önökre és a gyermekeikre. Fórum volt, nagyon sok megközelítés volt, sok szintű gondolatot hallottak. Beszéltünk arról, hogy vannak lehetőségek. A lehetőségekre mennyire voltak nyitottak? És mi a következő lépés ennek a folyamatnak? Ugye beszéltünk, hogy önkormányzati döntés is kell, hogy szülessen, illetve ezt a pontot is várjuk.
0: Viszonylag könnyű megbeszélés volt Csetvalván és Halámoron, ahol bíznak benne, hogy meg lesz ez a 45, és akkor, hogyha felismerül ez a probléma, és valószínűleg fel fog merülni, mert Halámoron nem lesz elsős. És egy viszonylag nagy létszámú osztályt bocsátunk ki a 9-be, és az elsősök már sokkal kevesebben vannak. Ott egy könnyebb megbeszélés volt. Gecsébe talán a közösség elfogadta ezt a döntést, de neki könnyebb is, mert Gecse közel van a városhoz. És itt nem nagy probléma a beutazást megoldani. Velem volt a fórumon a Kampó Ilda, a Zrínyi liceumnak az igazgatója, és akkor ő mondta, hogy ő szívesen várja a gyerekeket, talán még pedagógusoknak is fog tudni munkát adni, hogy itt inkább elfogadóbb volt a fórum hangulata. Legnagyobb gond Oroszi. És azért ezekről a településekről beszélünk, Halából és Oroszi, a kistérség két szélső pontján lévő település, mert messze vannak a városban. Ott, hogyha valami oknál fogva, műszaki vagy más oknál fogva nem indul el az iskolás busz, szülők ezt már nagyon nehezen tudják, és ez komoly plusz teher, anyagi teher a szülőknek. Nagyon sok helyen apuka nem a családdal van, hanem vagy szolgál, vagy külföldön van, és akkor az anyukák maradtak. Amit mindenki sérelmezett, hogy az iskola, ha lefokozásra kerül sor, akkor a falu életében az iskola szerepe csökken. Mert nagyon sok helyen, de talán mindenütt a kulturális élet egyik mozgatórugója voltak a gyerekek, és hogyha már bejönnek városba, akkor vagy itt vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, vagy nem tudja megoldani, mert az utazási idő el fogja venni tőle ezt az időt.
1: Végleges döntés mikorra várható? Mert ha jól értem, ez még egy folyamatban lévő kérdés.
0: Igen, mindenki óvakodik attól, hogy elhamarkodott döntéseket hozzunk. Ezek az eredmények, ezek a javaslatok, amik elhangzottak a lakossági fórumokon, általunk már összegezve vannak, és most a képviselői bizottságokon beszéljük meg, és várom azt a javaslatot, amit majd később elő tudunk terjeszteni, hogy megszavazzák. Én gondolom, hogy a végső döntés szeptember első napjaikban lesz, amikor vagy a szeptemberi tanácsülésen, amikor már biztos adatokkal rendelkezünk.
2: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát, hát ez a feladat, ez talán nagyon sokak számára nagyon fontos kérdés. Kitartást kívánunk is, bölcs döntéseket, és hát ha megoldásokat hallottunk sokfélől, jövő megoldásokat valamelyik csak megérkezik hozzánk. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Edittel, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Derűs napot kívánunk mindenkinek, 11 óra 17 perc van a különkedés hétkezdő műsor, ez a hétfő adásunk egészen 12 óraig vagyunk élőben, 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, apropó technika, Beregszázban a Bogdán Khmelnyicki utcán elkezdték a sorompótól felmarni az önkormányzat előtti szakaszon az aszfaltnak a kátyúsabb részét, ezt holnap, ha minden igaz, beaszfaltozzák, egészen a Beregszázi Munkács utc körforgalomig történhet meg ez a dolog, úgyhogy a mai nap folyamán érdemes mindenképpen ezt a két fő csatornáját a városnak elkerülni, és ha tehetjük, ne hagyjuk ott az autónkat, mert a parkolás nehezíti a munkálatokat, kitartást kívánunk. Két lóval találkoztunk ma reggel a Beregszáz külsőn, a Munkácsi utcán, az USZ, a régi téglagyár mellett lévő új, mi ez, hiper-szupermarketnél?
1: Abszolút, abszolút.
0: Igen, illetve a autómosóval szembe két lovacska bandukolt, ugye a főutca kellős közepén, gazda nélkül. Most a gazdát is bandukol valahol, de jól lenne egymás irányába bandukulnának, és akkor hát, ha véget ér ez a kálvária, a lovacskák beregszászi története.
1: A lehetséges, hogy új legelőmezők felé mentek, hiszen igen, ebben a forróságban most már a fűvel is elég komoly probléma van. Talán kivétel a kiskertekben a gyom, de egyébként azt, amit a tehenek szeretnek legelni, vagy más egyéb ilyen kérődző állat, amiből tej haszon is van, vagy például a lovak, amelyik vontatás érővel tudnak majd aztán rendelkezni. Hát fűből kevés van, lehet, hogy éppen azt keresték, vagy pedig az is lehet, hogy
0: az aszfalt kellős közepén.
1: Hát nem, hát ott még csak a útban voltak. Ott még csak útban voltak, kérlek, viszont...
0: Elmentek melegebb égtel.
1: Hát vagy zöldebb. Azt mondták, hogy a szomszéd mezei az mindig zöldebb.
0: Ja, lehetséges, hogy...
1: Azt mentek felkutatni.
0: Itt Ardó előtt menjünk át, mondjuk Bég mindig zöld.
1: No, reméljük, hogy nem a levegőlásban.
0: Ha látjátok, nyugodtan írjátok meg. Egy-két üzenet, livestream komment érkezik hozzánk. Kibolya, szép napot, vigyázzon mindenki magára ebben a nagy melegben. Erika is írt. Áldott szép hétfői napot mindenkinek. Jó hétkezdést kívánok minden rádióhallgatónak és műsorvezetőnek egyaránt. Ebben a nagy melegben ígyunk elegendő vizet. Vigyázzunk magunkra és egymásra. Áldás, békességet.
1: Velünk tart a mai napon Sarolta is. Szép napot kíván mindenkinek, szeretettel a felvidéki Csicsó községből, és hozzá csatlakozik Erzsébet is. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatóknak és a stábnak. Nagyon meleg van, vigyázzunk magunkra és egymásra.
0: Éva ír, vidám hétkezdés kívánok mindenkinek, hajrá Beregszász! Sajnálatos, hogy egyre csökken a gyermekek létszáma, az előző témához kapcsolódó komment külön. Köszönjük, Katon is ír nekünk, áldott békés, szép napot kíván mindenkinek. Vagy egy szeretettel az éteren keresztül. Még egyszer 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív. Egy-két technikai információ. Fontos megjegyeznünk, hogy a hétvégén azért öröm volt látni, hogy a Krisz lendülete zajlott, amivel perceken belül folytatjuk, majd vendégeink érkeznek hozzánk. Viszont Újlakon a helyi erők megmozdultak, és a Turul madárnak a park részét teljesen felújították. Hát a legszebb időt választották, mert nem zavarta a munkátokat a felhő meg az esőcsepp, viszont a napsütésben volt bőségen rész, úgy aztán külön gratulálunk, láttuk a Facebook posztokat, hogy mennyire szépen átalakult az újlaki Turul madárnak, a Turul madár szobrának a park része, úgyhogy gratulálunk a munkátokhoz, külön köszönjük.
1: Komoly a kontraszt, tehát ha valaki megnézi az előtte és utána a fényképeket, tényleg látja a hatalmas különbséget. Mondjuk lehetséges, hogy valóban aki kint dolgozott rajta, az a hátán is érzékelte.
0: Igen, apropó, viszont pont így a hétvége folyamán a rózsahölgyek készülnek a Beregszázban, a Budapest parkban, és ha minden igaz, akkor majdnap folyamán 15 órától lesz egy új rózsatő avató ünnepség.
1: Így van, méghozzá Györfi Mária tiszteletére fogják majd ezt a rózsatövet elültetni.
0: Megyünk is tovább egy érdekes rovattunkkal, ez pedig az egészségpercek a nagy hőség ellen.
2: Egészségpercek.
0: Hát a hírek szerint nagyon-nagyon komoly kritikus állapotú hőség uralkodik Európán, ez még néhány napig biztosan így tart, viszont egy-két egészségünkre pozitív hatással lévő praktikát, hogy hogyan hűtsük otthonainkat, ebben szeretnénk segítségre nyújtani. Jön a levegő kérdés, hogy a szellőztetés mindig általános kérdés, hogy szellőztessük, hagyjuk nyitva az ablakot, mert hát ha kívülről valami friss levegő jön be. A frissesség az igaz, de amikor kint akár 38 fokos meleg van árnyékban, és mondjuk lehet, hogy éppen napsütötte oldalon lakod a házat, házatoknak, akkor viszont az ablaknyitással gyakorlatilag kifűtöd a házat. Ezért azt mondják a szakértők, hogy az ablaknyitást csak akkor tedd meg, amikor kint valóban sokkal hűvösebb van, mint bent, és ez általában ilyen 10 után vagy hajnal 5-kor szokott megtörténni.
1: Így van, tehát valóban légkondicionáló nélkül is lehet valamelyest hűteni a szobánkat, viszont ehhez fel kell arra készülni, hogy korán kelünk fel majd reggel, vagy hajnalban, vagy éppen késő éjszaka, de valóban az egy fő szabály, hogy ha is amennyiben kint melegebb van, bent pedig hűvösebb, akkor ebben a melegben ne engedd be azt, hanem tarts távol odakintről. Viszont ha valaki tényleg fel kell hajnalban, akkor a szellőztetésnél hát ugye jó lenne, hogyha éreznénk némi levegőmozgást. Ezt a bizonyos húzatot olyankor nagyon kellemes tud lenni, bár ne felejtsük el, hogy a derekunkat talán jó egy picikét védenünk, hogy ne ébredjünk fel, hát hogy is mondjam, nehezebb beállt és lemerevedett derékkal. Viszont a szellőztetés, hát nem mindig érezzük ezt a fajta lágy szellőt, erre mondják azt a szakemberek, hogy viszont egy ventilátort, hogyha az ablakba behelyezzünk és azt elindítjuk, az lehetséges, hogy valaki...
0: Megküldi a húzatot?
1: Abszolút. Tehát, hogy valami majd megmozdul, hiszen kint hidegebb a levegő, már csak valahogy be kell szippantani.
0: Azért voltak gyerekkorunkban nehéz időszakok, én emlékszem, amikor nem volt, elfogyott a fánk télen, akkor ugye városi legények jöttek városi praktikákkal, viszont éjszaka az ágy az hideg, úgyhogy azt találtuk ki, hogy melegítettünk, ha volt gázunk, melegítettünk, de viszont melegítettünk vizet, és azt betettük egy flakonba, igaz a flakon összement a forróságtól, de a lényeg, hogy ez volt a mi hőakkumulátorunk az ágyban, amikor tél volt, és éppen nagyon hűvösnek tartottuk a szobahőmérsékletet. Viszont azt mondják a szakemberek, hogy ugyanezt meg lehet csinálni fordítva. Most, amikor nincsen légkondi otthon, akkor ezeket a flakonokat meg lehet tölteni vízzel, be lehet tartani a fagyóládába, és kihelyezni az ágyunk környékére, vagy éppen valamivel lefedve akár az ágyunkba is be lehet helyezni, így aztán hűvös kullert generálunk az ágyunkban, illetve lehet ám hideg vízzel még nagyon gyengéden meg permetezni az ágybelit is, így aztán kicsikét hűti a testünket ez a vizes ágybeli.
1: Illetve egy másik érdekes praktika lehet, hogyha a ventilátor elé teszünk egy olyan tálat, amiben hideg víz, ne a jég, mondjuk jég is van, és ezt a hőt próbáljuk meg szanaszét permetezni a területünkön, hát legalább abban a szobában, amiben próbáljuk túlvészelni ezt a nagy meleget. Illetve aztra is felhívják a szakemberek a figyelmet, hogy amikor szellőztetünk, hát azokat a bizonyos nagy szekrényeket, azokat is nyissuk ki, hiszen azok is, mint kis hőtárolóként, vagy nagy hőtárolóként, azért két-három ajtószekrény, annak a belső köptartalma elég komoly tud lenni, vagy egy gardróbszoba, úgy gondolnánk, hogy hát nem költöztünk be a gardróbba, nyissuk ki azoknak is az ajtait, azok is egy picikét hadd hűljenek át, hát amennyire az a kinti 25 fokos hőmérséklet az már hűvösnek mondható, de hát ha csak 20, és ezáltal is segítsük azt, hogy tartsuk meg ezt a, hát nem a hőt, a hideget.
0: Hát küzdjünk a hidegért, érdekessége, hogy tegnap a hátizsákomban beraktam a kedvenc nyári szandálomat, mondom, jó lesz az még valamikor, és beraktam a kocsiba, és 4 órával később hűmondom kiveszem, mert felvenném. Hát az autóban, ami zárt volt, a nagy sporttáska szintén zárt volt, abban szintén ruhák voltak, kivettem ezt a szandát, és égett a talpomat, olyan meleg volt. Istenem, mennyire elzárt dolgok is lehetnek valóban tüzes melegek, mint a szekrényben a ruha. Aztán egy nagyon ősi rítus, de lehet, hogy mégiscsak meg lehet iktatni. Régen a római korban már az anyag edényekkel próbálták hűteni a nagy meleget. Azaz, megtöltötték vízzel, és az anyag edény, mikor átengedte a nedvességet, elpárlogtatta ezt a gőzt, és a maga környékén lévő levegőt a pára miatt elkezdte hűteni. Azt mondják a szakértők, ha nincsenek ilyen nagy köcsökeink, anyagedényeink, akkor virágtartó edényeket, vagy éppen a fürdőkádra is nyugodtan hagyjuk benne a vizet, és ez a pára, amely a hő hatására generáljuk, egyfajta hűtésként van jelen, és 2 fokkal talán kényelmesebb lesz az alvásunk éjszaka.
1: És még azon is el lehet gondolkodni, hogy a szomákban valamilyen nagyobb méretű levelű növényt, nem virágot, igen, zöldesítsük be, hiszen, hogyha locsoljuk őket...
0: Mennyező pálma, de az mérgező, fontos.
1: Hát ne együk meg, csak szagoljuk, így van. Viszont a leveleken keresztül párolgó folyadék az megint csak lejjebb hűtheti a szobáknak a hőmérsékletét.
0: Ez volt az egészségperc, a kitartást kívánunk a melegben, ha tehetjük, nem menjünk sehová, maradjunk otthon, meg egészen csütörtökig. Megyünk is tovább, a perceken belül meghívott vendégeink érkeznek hozzánk, szó esett arról korábban, hogy a lendület 16. alkalommal kerül megrendezése 7 év után most szombaton. Nagyon nagy élmény volt, akik láthatták a Facebook közösségi oldalunkon is a különböző fotókat, videókat. Nagyon sokan voltak és nagyon áldott alkalom volt. E kapcsán meghívott vendégeinket várjuk szeretettel.
1: Akik ez alkalommal nem lesznek mások, mint Balázs Antal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet vezetője, valamint Pivneva Nikolett, a KRISZ-ben tagja, választmányi tag.
0: 11 óra 26 perccel megyünk is tovább.
2: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 36 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket a különkides hétfői adással, egészen 12 óráig vagyunk élőben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Balázs Antalt, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet vezetőjét, valamint Pívnyava Nikolettet, a Krisz választmányi tagját, Kriszpen tagot. Szóhogy iznámiusz tudji, Anton Balázs, kerébnék Molodzsnoi Organizácii Reformátszkai Cerkve Krisz, ta Nikoletta Pívnyava, ucsásznék Hurtu Krisz Band, člen Pravlinja Krisz. Áldás békességet, Isten hozott benneteket!
2: 16. alkalommal immáron a hétvégén, ez 7 év kihagyás után újra megszervezésre került a lendület, amely a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetségnek a legnagyobb ifjúsági megmozdulása sok éven keresztül, és ami hihetetlen volt, amikor megkérdezték a szervezők, hogy ki volt korábbi 15 alkalman, nagyon kevesen emelték a kezüket, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 7 évben egy újabb generáció nőtt fel. Miért is fontos a Krisznek az, hogy lendületet szervezzen hatód?
4: Hát a lendület az fontos része volt a Krisznek egész a Covidig. Tényleg az volt a legnagyobb létszámú alkalom, tehát volt olyan lendület, ahol közel 2000 fő gyűlt össze, és ez nagyon fontos, én úgy gondolom.
2: Kárpát-medence viszonylatban is kiemelkedő létszámú.
4: Így van, tehát külföldről is, Kárpát-medence minden részéből, most is hívtunk egyébként, és érkeztek is vendégek, nem olyan sokan, mint ahogy reméltük, többen azért a háború miatt óvatosak az országba való belépéssel, de tehát valóban folyamatosan hívunk vendégeket, előadókat is. Nagyon fontos az, hogy egy-egy napra, egy-egy ilyen nagyobb találkozóra összegyűjjenek a fiatalok a végekről is akár. Tehát tényleg egész Técsőig vagy Husztig, és jó azt tudni, hogy azért tényleg szerveződtek buszok, nagy buszok, és jöttek a fiatalok. Úgyhogy én ezt emelném ki így az elején.
3: Elsődleges információk, mármint részvétel, települések, honnan érkeztek, hányan érkeztek, mik az elsődleges összegzési adatok?
4: Több mint 500 regisztráló volt. Igazából akik el is jöttek, ott is egy ilyen 500 fős létszámot tudok mondani, most már így megnézve utólag a regisztrációt. Nem is szeretném felsorolni a nagyon sok gyülekezetből, de jó volt látni azt, hogy tényleg nem csak itt Beregszász környékéről, hanem Nagygejőcről is érkezett egy komolyabb csapat. Sőt, talán amit kiemelnék, és szeretném is megköszönni a lelkész testvéreimnek, kollégáimnak azt, hogy volt, aki például konfirmandus hetük volt, egész héten táboroztak, itt például beregszásziak is, és akkor reggel hazajöttek, jó fáradtan egy egész hét után, és nem az volt, hogy kidőlünk, pihenünk, hanem eljöttek a lendületre. Sőt, olyan is volt, hogy egy kis körzet egy nappal lerövidítette a KT-s hetét, hogy a fiatalok el tudjanak.

0: jönni a lendületre. Ez nekem hatalmas visszajelzés, és nagyon hálás vagyok ezért az együttműködésért.
1: Hogy telt a nap? Mi volt a nap programja?
2: Hát az, hogy mindenki egy forró leves és forró teát akart inni, mert annyira fázott, ez gondolom
1: a fagylalt mellett.
2: Igen.
3: Hát különböző programok voltak aznap. Én személy szerint nem tudtam kipróbálni mindegyiket, de amit láttam, ugye voltak sátrak, eljött az MCC, a Frigy, valamint itt volt a kaptár, lehetett lézerteget, tehát ezek voltak a szabadidős programok. Délelőtt ugye volt bizonyságtétel, eljött az MBRL band, ők biztosították a dicsőítés délelőtt, volt áhítat, a délutáni programokon pedig a Chris band dicsőített, többek között ott én is ott voltam a csapatban, valamint a nap végén volt egy evangelizáció.
2: Azért fontos része a lendületnek a keresztény zene, ami a fiatalságnak egyik nyelvezete, és azt jó volt látni, hogy eltelt 7 év, de új arcok vannak és új zenekarok vannak professzionális hanghatással. Benne vagy ebben a munkában, ebben a szolgában. Mesélj számodra, milyen motivációk voltak fiatalon, hogy te ebben a munkában részt vállalj, és zenéléssel te is segítsd a kárpátaljai református közösségnek a keresztény dicsőítő közegét.
3: Épp azon gondolkodtam, hogy ugye én voltam lendületen 7 évvel ezelőtt, és akkor, meg azelőtt is már akkoriban az volt a legérdekesebb számomra, vagy legizgalmasabb, amikor rájött egy dicsőítő csapat, és akkor én őket hallgathattam, mert már akkor is, meg most is nagyon szerettem zenélni, énekelni, dicsőíteni. Úgyhogy mindig is példa volt előttem, hogyha láttam egy csapatot egy ilyen nagyszabású rendezvényen, vagy kisebb rendezvényen is akár, és én is ott akartam volna lenni a helyükben, mert milyen menő, kiállnak, dicsőítenek, zenélnek. És hát elég hamar bekerültem egyébként a Chris véráramába, és több formációban zenéltem én már, de úgy érzem, hogy most így ebben a Chris bandben így kiforta magát ez a csapat, és úgy megtaláltam én is ebben a zenekarban a helyemet, megtaláltam azt, hogy miben tudom így oda tenni magamat, vagy miben tudok szolgálni, úgyhogy én nekem pozitív visszajelzések azok is például így a zenekar szempontjából, hogy vannak fiatalok, akik ugyanúgy szeretik és ugyanúgy élvezik hallgatni azt a dicsőítést, amit mi együtt csinálunk, és vannak olyanok, akik odajönnek, megölelgetnek, és elmondják, hogy milyen szuper volt, hogy számukra is milyen feltöltő volt együtt dicsőíteni, úgyhogy ha valamiért, akkor ezért megéri ezt csinálni.
2: Sok esetben maga az evangélium hirdetése a fiatalok körében a zenén keresztül történik meg. Ez egy érdekes gondolatkör, hogy miért is fontos, hogy maga keresztény zenei műfaj az legyen jelen a keresztény emberek életében.
0: Én el szoktam azt mondani, hogy amikor ifjúsági misszióról beszélünk, akkor ott a dicsőítésnek nagyon nagy szerepe van. Tehát a fiatalok nem arról híresek, hogy ők szeretnek ülni 45 percig, és akkor nézni ki a fejükből, és hallgatni valakit, aki egy mikrofonba beszél. Erre is van lehetőség, illetve nyilván ez is része az ige hirdetés, mert az ige van a középpontban mindig, de az igét ugye meg lehet többféle formában fogalmazni. És a fiatalok viszont nagyon szeretnek énekelni, néha kell egy kicsit időt adni arra, hogy rápörögjenek erre. Én most azt láttam a lendületen egyébként, hogy főleg a vége felé már, akik ott voltak a végéig, ott maradtak, jó volt látni, felálltak, tapsoltak, élvezték, elővették az énekeket, ott volt a szöveg előttük, tudtak együtt énekelni, dicsőíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel az eszközzel mindenképp élnünk kell, és folyamatosan használjuk is egyébként.
1: Az alkalom házigazdájaként gondolom nagyon sokat voltál az ifjak között. Milyen visszajelzéseket kaptál? Azon kívül, hogy meleg van.
0: Házigazdaként én egy ilyen hálátlan szerepben voltam, hogy ezer mindenre kellett figyeljek. Tehát én most szerzem befelé a visszajelzéseket őszintén, folyamatosan, akivel találkozok, mindig kérdezem, hogy érezted magad, mit emelnél ki, mert ott napközben tényleg rengeteg technikai dologra kellett. A meghívott vendégekkel azért kellett ott legyek, figyelni rájuk. Tehát igazából én azt egy kicsit sajnálom, hogy annyira benne lenni, átélni a dolgokat, én, mint főszervező nem tudtam, úgyhogy ebben átadom a szót, és Niki talán jobban meg tudja fogalmazni, hogy ő hogy élte meg.
3: Hát Természetesen a fiatalokat láttam, hogy leégett a lábuk, melegük volt, minden bajuk volt, de attól
1: a szombaton
3: függetlenül...
1: nem volt hidegesztény.
3: Igen, attól függetlenül például a fiúkat a hetes rugó verseny nem állította meg ebbe, hogy meleg van. Én azt láttam, hogy hiába akármilyen az időjárás, hogyha valamit szeretnének, akkor azt úgyis megcsinálják. És tényleg, tehát nem láttam az alkalmon üres járatokat. Tehát ha nem is mentek el például, nem tudom, a kaptárral lézertegezni, akkor egy kis gumóba összecsoportosulva beszélgettek, találkoztak, és megosztották egymással az élményeiket. Meg ugye a sátrak is, amik voltak, ott is mentek, és akkor információt szereztek, új dolgokkal megismerkedtek. Tehát tehát azt akarom kiemelni, hogy nem volt olyan az alkalmon a fiatalok számára, hogy ne csináltak volna semmit. És jó volt azt is látni, hogy együtt, egységként mozogtak ezek a fiatalok.
2: Ennek a rendezvénynek egyik nagyon fontos szava a találkozó, és azt épp egy konzul fogalmazta meg nagyon érdekes számomra, hogy a találkozásnak milyen fontos szerepe van a közösségeknek a létében. És ebben a helyzetben, amikor keresztény fiatalok találkozhatnak, ismerjük a körülményeket, nem csak meleg van, nem vidékünk, hanem sok minden más is van, ami így nehézé teszi a hétköznapokban a levegővételt. Hogyan látjátok ennek a találkozásnak az örömét? Emlékszünk arra, hogy a Krisznek a lendületében generációk nőttek fel. 16 év alatt azok a fiatalok, akik ott csápoltak a Krisz dicsőítési alkalma, ma már lelkészként főzték az ebédet a gyülekezet tagjaival, mert hogy ilyen szempontból miért is fontos ez?
0: Nagyon érdekes tapasztalatom volt, hadd kezdjem ezzel, rövid leszek. Pont amikor szerveztük a lendületet, előtte lévő héten mentem be a Kriszpontba valamit pakolni, és jött egy hölgy, lehet azért mondta ezt, telefonon beszélgetett valakivel, és én épp a bejáratnál álltam, pakoláztam, tettem, vettem, és ennyit hallottam csak ki a beszélgetésből, hogy itt vagyok a Kriszpontnál, tudod, ahol régen én is sokat voltam. És nagyon érdekes volt, és ő már egy ilyen 40 fölötti hölgyről van szó, tehát tőlem is idősebb volt, családanya utána a kisgyerekét hoztál az óvodából, láttam, hogy jött mentek hazafelé. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy azért a jövőre lesz 25 éves a Krisz, 2002-ben alakult, és tényleg generációk, hál' Istennek, és jó volt látni azt, hogy vannak, akik ott is vannak, ott maradnak, szolgálnak. Hadd emeljem ki azért Csipos József tiszteletest, aki most hozta ugye a gokártokat, és nagyon, nagyon népszerű volt a fiatalok között, és ugye ő sokáig volt Krisz elnök, de most már nem Krisz elnök, de még mindig ott van és csinálja. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ereje a Krisznek, hogy vannak, akiknek ez szívügye, és nem kiöregszenek belőle igazából, vannak, nem korfüggő a Krisz, tehát lehet fiatalosan benne lenni nagyon sokáig ebben a szervezetben. Szolgálattevőként is.
1: Utánpótlás, az ifjak mennyire készülnek, mennyire vágyakoznak, vagy mennyire vesznek részt a Krisznek az életében?
0: Jó volt látni, a regisztrációnál lehetett visszajelzést adni nekünk, és egyre konkrétan emlékszek, de talán két olyan visszajelzés is volt a regisztráció, hogy lehet Krisztagnak lenni. Ez már a regisztrációkor feltette egy fiatal, illetve nekünk van egy tudatos ilyen stratégiánk, hogy a regisztrációnál megkérdezzük, hogy milyen a kapcsolatuk az Istennel, távol vannak-e tőle, megtértek-e, és akik megtértek, azokat utána igyekszünk felkeresni e-mailben, kapcsolatot teremteni velük, és bevonjuk, ha tudjuk, ha szeretnének a Krisznek a vérkeringésébe, hát Nikiéket is annak idején 22 környékén egyesével így kerestem meg, hívtam be, ott akkor nagy szükség volt rá, mert a háború kirobbanás, akkor a régi csapatból rengetegen elmentek. És akkor ez így szépen így lett egy új munkatársi csapata a Krisznek, és ezen folyamatosan dolgozunk. Azt mondom, hogy nincs okunk panaszra.
2: Ha már szolgálattevők, akkor érdemes megemlítenünk, hogy egy ilyen nagy tömeget meg kell hívni, ide kell logisztikázni, de jó, hogyha meg is vannak etetve. Én azért kiemelném itt a két gyülekezetnek a munkát. Ha jól tudom, két gyülekezet szervezte vállalta az étkezést, itt az étteren keresztül szeretnénk jelezni. Nagyon finom volt, én mind a kettőt kóstoltam.
0: Nagyon szépen köszönjük a Fornusi és a Nagyberegi gyülekezetnek, akik egy szóra. Tehát, és nagyon érdekes volt, hogy a nagy stresszben nem tudtam aludni, így nap, hát vagy fél álomba voltam, de közben pörgött az agyam, és megálmodtam az egyik este, hogy na akkor Nagybereget kell még megkérni, másnap felhívtam Esperes urat, Esperes úr, én megálmodtam, hogy ti fogjátok az ebédet készíteni, Fornus már akkor volt, és egy szóra mondta, hogy rendben van, persze, és jöttek, tehát nagyon jó volt ezeket a dolgokat így megélni a szervezés alatt is nekünk.
2: A Krisz, itt a nyár, nem a lendület az egyetlen program, számos egyéb nyári fiatalságot érintő közösségi alkalomban.
3: Igen, tehát nem csak ez a nagy rendezvény van a Krisz életében, hanem július 27-i héttől Krisz hét lesz, amire várunk sok szeretettel minden fiatalt. Ha jól tudom, akkor már el is indult a jelentkezés. A korosztályt, a Stonytól most így megkérdezném.
0: Krisz hét az alapvetően 15 pluszos szokott lenni, tehát lekonfirmált fiatalok, de sokszor volt, hogy lejjebb is vittük, mert nagy az igény rá, illetve még nyáron lesz egy hegymászó túránk, majd augusztus 15-én, szóval érdemes megnézni a felületeinket, ott az éves programunk, és hát elég zsúfolt évet terveztünk be, sok alkalommal.
3: Talán azt is ki lehetne még emelni, hogy ugye van a Krisznek nagy központi rendezvényei, de az alapszervezetek is működnek, és tehát 7 alapszervezete van a Krisznek, és úgy látom, vagy én úgy tudom, hogy minden alapszervezetben van azért a fiataloknak lehetősége csatlakozni ezekre a programokra. Tehát ez azért is jó, mert szinte egész Kárpátalját lefedjük ezekkel az alapszervezetekkel, úgyhogy a Krisz felületeit, hogyha keresik a fiatalok, akkor ott tudnak mazsolázni a programokból.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok felkérésünket, és sok erőt és kitartást kívánunk, áldást a munkátokra.
3: Köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is, és Isten áldjon mindenkit, a ti munkátokat is.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet vezetőjével és Pivnyeva Nikolettel, Kriszt választmányi taggal, Kriszben taggal beszélgettünk.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Bereg szívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Adás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Hol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Bereg szívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Peres Vera, a szarka ajándéka. Hol volt, hol nem volt, de mégis volt a világon egy olyan szarka, aki minden csak gyűjtögetett. Gyakran kapott ajándékokat, és azokat úgy szerette, mindig eltette, elrakta, főleg, ha szépen fénylettek. No, azokat aztán oda nem adta volna senkinek, semmiért. De telt múlt az idő, és egyre nagyobb csomója lett az összegyűlt ajándékoknak, és mikor éppen nem volt úton, akkor előszedte az összes ajándékot, és sorba rakosgatta, nézegette, és mondogatta: ezt is szeretem, ezt is elteszem, ezt is szeretem, ezt még lentebb teszem. De már olyan nagy kupac volt összegyűlve, hogy amint rakosgatta az ajándékokat, az mind ráborult. Így a szarka a nagy kupac ajándék közepéből kiabálta, hogy: segítség, segítség, valaki, jöjjön ide! Meghalotta ezt a mókus, és már is átugrott a szarkához. De még ilyet ő sem látott, azaz semmit, senkit nem látott. Ezért hangosan kérdezte: kinek kell a segítség? Kinek kell a segítség? Nekem, nekem, mókuskoma most éppen rajtam taposol! Ja, ott vagy! És ekkor a mókus megkezdte kifelé dobálni a szarka szobájából az összes ajándékot. Repült is az minden irányba. Az arra járó süni hátára is esett, de az úgy megijedt, hogy jó messze futott. Mára mennyire egy süni bír futni? Kiabálta is: égszakadás, földindulás, égszakadás, földindulás! No végre, kiált fel a szarka, legalább már kapok levegőt. Ekkor a mókus egy mozdulattal kiemelte az ajándékokba már-már belefulladó szarkát. Jaj, köszönöm, szomszéd, kérjél bármit, odaadom a segítségedért. Hát, mondta a mókus nagy fölénnyel, kérem a tükröt és a kanalat.
1: No, azt már nem!
0: Kiáltott rá a mókusra a szarka. Kér valami másat! Inkább még a tollaimból is adok párat, pedig azokat is nagyon szeretem. De a tükrömet és a fényes kanalamat nem! De a mókus hajthatatlan volt. Azt mondta: vagy odaadja, amit kért, vagy ha nem, akkor nem lesznek jó szomszédok. Majd meghasadt a szíve a szarkának, de mit volt mit tennie? Ezt megígérte, és így oda is adta a mókusnak. A mókus hazament, a szarka meg nagy fájdalmában úgy elkezdett zokogni. Akkora könnyeket hullajtott, hogy a közeli tisztáson napozó róka azt hitte, hogy talán az eső esik. Ez pedig furcsa lett volna, mert a nap az szépen sütött. Melengette a bundáját. De ebben a pillanatban mégis valami furcsa történt, mert még a játszadozó napfény is továbbállt. Így a róka is kíváncsi lett, hogy mi ez a hirtelen változás, és ki lehet az, aki annyira sír. Hamarosan megtudta, hogy ez bizony a folyton csevegő szarka. Oda is szólt ravaszul a róka: hát te szarka koma, miért sírsz? No, elcsevegte gyorsan a szarka, hogyan járt, és hogy mi történt vele, elmondta, hogy mennyire sajnálja a fényes kanalát és a tükrét, amiket oda kellett adni a mókusnak.
1: Azért fáj annyira, mert reggel, ha felkelek, nem tudom a tollaimat igazgatni tükör nélkül. A reggelinél pedig hiányzik a fényes kanalom.
0: Egyet se búsulj, majd én odaadom neked az én tükrömet és az én kanalamat. Én úgyse használom őket, mert a tóhoz megyek, ott jobban látom az egész tükörképemet. De mivel így is olyan tökéletes vagyok, inkább egész nap csak napozom és fényesítem a bundámat. Az evéssel kapcsolatban... Mindig hozzám jön a sült galamb, ahhoz meg nem kell kanál.
1: Hű, ennek igazán örülök,
0: mondta pityeregve a szarka, aki már készült abba hagyni a sírást.
1: No, akkor mit is mondtál, Rókakoma? Nekem adod a fényes kanaladat és a tükrödet?
0: Igen, igen. Húzta el a száját a róka, közben meg azon gondolkodott, honnan volna neki tükre meg kanala.
1: No és cserébe mit kérsz?
0: Kérdezte a szarka.
1: Csak annyit, hogy takarítsd ki a szobámat, és adhatnál a tollaidból is egyet vagy kettőt, amit én kiválasztok.
0: Gondolkodni kezdett a szarka, de végül is belevágott.
1: És mikor óhajtod, Rókakoma, a cserét?
0: Akár ma is eljöhetsz. És már-már a hasában érezte a szarkát. No, de ez még odébb volt.
1: No, Rókakoma, indulj hazafelé, mert még azt se tudom, hol laksz.
0: Ó, csak gyere, édes szomszéd, megtalálsz, és én még meg is vendégellek. A szarka tudta, hogy a róka az mindig ravasz volt, de most kivételesen elhitte neki mindazt, amit mondott. Ha már így felajánlotta a saját tükrét és kanalát, ő bizony elfogadja boldogan, és már repült is a szarka, de még visszafordult, mert úgy gondolta, ha már vendégségbe megy, ő is visz valami ajándékot. Serpenyőből éppen kettő volt neki. Gondolta, az egyiket a rókának adja. Még volt is benne valami maradék, az esti finomságokból. Ezt a szárnya alá kapta, és már repült is a rókához. A róka meg messziről integetett. Csak gyere, erre, erre! Ám ekkor hirtelen, ahogy a magasban repült, hallott valami furcsa sírást, és egy pillanatra megállt megnézni, hogy ki az, aki sír. Nem volt az más, mint a mókus. Oda repült hozzá, és megkérdezte a kíváncsi szarka. Hát te miért sírsz? Amit kértél tőlem, én azt odaadtam.
1: Igen, igen,
0: sírdogált a mókus. De akkor meg miért sírsz?
1: Majd megtudod,
0: folytatta a mókus. Ugyanis a mókus kihallgatta a rókát és a szarkát. Ezért tudta, hogy most éppen a rókához készül. No, ha majd megtudom, akkor megtudom, csevegte az óra alatt a szarka, és elrepült. És ezzel a mókus is visszaugrott a fára. A szarka meg hip-hop már meg is érkezett a rókához. A róka már nagyon várta.
1: Gyere be, szerény hajlékomba, kedves szarka!
0: Szólt a nyájas invitálás, és már bent is volt a rókánál. Nagyon kíváncsi volt a szarka, és kérdezte is rögtön. Hol a tükör? Mert megigazítanám a tollaimat.
1: Csak várj egy kicsit, mindjárt megigazítod.
0: Közben a róka nyalogatta a száját.
1: Na jó, de ha a tükröt nem is tudod most ideadni, akkor kérem a fényes kanalat, mert hoztam egy kis meglepetést, amivel szívesen megkínálnálak téged is.
0: Hát igen, ettől nagyobb meglepetést nem is kell, mondta a róka, és már ugrott is, hogy bekapja a szarkát, de ekkor az előkapta a szárnya alól a serpenyőt, és egy jókorát csapott a róka feje búbjára. Az meg fejvesztve futott egy nagy púppal a fején. Úgy elmenekült, hogy azóta senki sem látta. Ekkor a szarka is mihamarabb el akart repülni, de ismét furcsa hangot hallott.
1: Segítség! Segítség!
0: Nem volt az más, mint a mókus kis testvére, akit bezárt a róka. A szarka pedig azonnal kiszabadította. alig mondta ki a szarka, hogy fuss, akkora már árkon bokron túljárt a kis mókus. Mikor a madár hazarepült, az ajtajában két mókus várta. Először azt hitte, káprázik a szeme, de bizony nem, mert ez a két mókus egy testvérpár volt. Ők laktak fönt a szarka háza felett. Eljöttek, hogy megköszönjék a szabadítást a róka fogságából. Most a mókus mondta. Szarka szomszéd, kérjél bármit a szívességedért. De mire kimondta volna, hogy csak a tükrömet és a fényes kanalamat akarom vissza, addigra már előtte ragyogott mindkettő, és még egy jókora tál mogyorót és epret is hoztak hozzá. No, szarka, most már jó szomszédok leszünk? Leszünk, leszünk, de most gyertek, ebédeljetek velem. És hogy én is adjak valamit ebből a sok ajándékból, vigyetek magatoknak is, így még a szarka szobám is szebb lesz, és tágasabb. A nagy kalandban a szarka úgy elfáradt, hogy alig tette le a fejét szarka párnájára, már is elaludt. A két mókus, hogy még puhább legyen a szarka fekhelye, a saját prémjükből tettek takarót rá. Még azóta is alszik a szarka, ha csak fel nem ébredt egy kis csevegésre. Peresvera, gut.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

Ez volt a mai zenesáv, egy igazi hullámvasút a klasszikusoktól a legfrissebb TikTok slágerekig. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsétek, a zene mindig ott van, ahol jól esik, és mindig hoz egy kis varázslatot a napotokban. Sziasztok! Це була програма «Музичний трек», справжні емоції американські гірки від класики до найсвіжіших хітів у TikTok. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok!
1: Jodin FM.
3: Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.